nightmare.

szép sztori. Gyönyörű lány a fej és sportkocsi, az emlékben nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztorik.

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban.

righteous, sister sinner says funky. How was I?

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.

0: Dog Show.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Kevesebb a tojás, de hiány nem várható. Többnyire napos, de szeles idő lesz. Demeter Dia vagyok. Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Csak nem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro vagy kis vállalkozás. A forrást gépekre, eszközbeszerzésre, technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre fordíthatják. Elrajtolt az idei 40. Diák Olimpia versenysorozat. A jubileumi tanév versenyein várhatóan 200 ezer fiatal vesz részt, akik több mint 70 sportágban mérik majd összetudásukat. A nyitó eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta, a kormány mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak. Hozzátette, kiemelten támogatják az iskolai és szabadidő sportot is, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok megszeressék a mozgást, és ez felnőttként is megmaradjon bennük. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk.

0: A visszaeső hozam és a búza, illetve kukorica takarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákoszt Gergelytől, a Tojás Szövetség alelnökétől.
1: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket. Ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából. Az ősz az jellemző a madárinfluenza szezon, esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
0: Ritkán látható mexikói kaktuszok és különleges posgások lesznek láthatók szeptember 11-e és 13-a között a Fűvészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A szervezők szakértői tanácsadással és családi programokkal is készülnek. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sok felé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást. 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 6-a, reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM, Pitchbook.
1: Ebb összeírásra készül a pécsi önkormányzat. Táncművészeti fórumot tartanak szeptemberben Pécsett. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ebb összeírás tart Pécs önkormányzata. A város területén tartott kutyákról kell adatot szolgáltatni egy kérdőíven, melyet hamarosan minden pécsi háztartásba el.

0: juttatnak majd. Emellett a dokumentum le is tölthető a pécsi önkormányzat hivatalos oldaláról. Akinek nincs kutyája, annak nem kell visszaküldenie a lapot. Akinek van, annak viszont november 30-áig, kitöltve postai úton személyesen vagy elektronikusan kell eljuttatnia azt az önkormányzathoz. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ új interaktív adatfelületén többek között a kórházakban jelentett járványok és fertőzések gyakoriságának adatai érhetőek el. A szakértők hangsúlyozzák, az adatok nem kórházi rangsort jelentenek, mivel az intézmények eltérő betegeket és feladatokat látnak el. A fertőzések előfordulása pedig önmagában nem jelent szakmai mulasztást sem. Szeptember 10-e és 14-e között rendezik az idei pécsi tánc találkozót, amelynek részeként kétnapos fórumot tartanak a táncművész életpályáról. A Pécsi Balett tájékoztatása szerint a fórum célja az érdemi szakmai párbeszéd kezdeményezése, a táncművészeti képzés és a művészetoktatás aktuális kihívásairól. Az esemény mindenki előtt nyitott, de az érdeklődőknek regisztrálniuk kell, melyet szeptember 7-éig tehetnek meg. A rendezvényről és a pécsi tánc találkozóról a tánctalálkozó.hu oldalon lehet tájékozódni. Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara. A jubileumot az intézmény egy több hónapon átívelő kiállításokat, koncerteket, illetve szakmai programokat is magában foglaló sorozattal ünnepli Pécsett és más városokban. A jubileumi évad részeként novemberben külföldön Salzburgban nyílik kiállítás a karhoz kapcsolódó alkotásokból, és a hónap folyamán Erdélyben is több helyszínen bemutatkozik majd az intézmény. A részletes programkínálat Pécs hivatalos honlapján érhető el. Pécsre érkezett a Mohács 500 vándorkiállítás. A mohácsi csata és az azt követő korszak legújabb tudományos eredményeit mutatja be az a tárlat, ami 8 tablóból áll, és a Dóm téren látható szeptember 5-e és 17-e között. A Nemzeti Örökség Intézete koordinálásában megvalósuló vándorkiállítás interaktív multimédiás elemekkel is kiegészül, melyek segítségével kiegészítő információk is az érdeklődők rendelkezésére állnak. Nyílt napot tart a Holcim Magyarországa királyegyházi cementgyárban. Az eseményre szeptember 26-án szombaton kerül sor. A résztvevők pedig megismerhetik a gyár működését és a fenntartható cementgyártás folyamatát. Idén egy különleges esti időpontot is meghirdettek a látogatásra, ahol az érdeklődők különleges hangulatban látogathatják meg a létesítményt. A részvétel regisztrációhoz kötött, melyről már lehet tájékozódni a Holcim hivatalos oldalán. Az országos közúthálózat felújítására fordítják a Mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot. Ezt a közlekedési miniszter közölte. Vitézi Dávid elmondta, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a Mohácsi Duna híd beruházásának folytatásáról. Maga a híd megépül a tervek szerint, de az alföldi oldalon kapcsolódó út 2x2 helyett 2x1 sávos lesz. Új gyalogátkelőhely készült el Bújban. A településen a biztonságos közlekedés érdekében az óvodánál alakítottak ki egy új zebrát, emellett új járdaszakasz is épült. A területen kialakították a közvilágítást is, és az átkelőt már táblák is jelzik a közlekedőknek. A város a közösségi oldalán azt is jelezte, a napokban megkezdődnek a felújítási munkák a Vörösmarty utcában is. Itt elsőként a patka és árok rendezési feladatokat végzik majd el. A munkavégzés ideje alatt előfordulhatnak forgalomkorlátozások. Pénteken adták át a nemrég teljesen megújult Palkonyai hidat és a hozzá kapcsolódó útszakaszokat. A beruházás a Palkonya és Villánykövest közötti útfelújítás részeként valósult meg, csaknem 590 millió forint összértékben a Magyar Közút megrendelésére. A beruházás során útburkolatcsere történt, Egyes szakaszokon a pályaszerkezetet is kicserélték, emellett megtisztították az árkokat, átereszeket építettek, és a buszmegállók is megújulhattak. Siklós adott otthon pénteken a Délbaranyak 2035 nevű fórumnak. A Siklósi Hírek azt írja, az eseményen a térség polgármesterei a turisztikai lehetőségekről és a települések közötti együttműködésről egyeztettek. A fórumon Siklós, Harkány, Villány, Selye és Szigetvár polgármestere vett részt. Az elképzelések szerint az érintett települések nem külön-külön, hanem egymásra építve használnák ki turisztikai adottságaikat a jövőben. Egészségnapot tartanak Szentlőrincen szeptember 19-én. A város és a környező települések lakóit is várják ezen a napon a sportcsarnoknál. Itt különböző programok mellett egészségügyi előadások, dietetikai tanácsadás és szűrőbusz várja majd az érdeklődőket. A szűrőbuszon szájüregi, melanóma és általános egészségügyi szűrések vehetőek igénybe tajkártya bemutatásával díjmentesen. Új falubusszal gazdagodott Kacsóta. A település vezetésének tájékoztatása szerint a járművet a szükséges adminisztrációs feladatok után néhány napon belül használatba is veszik. A település a közösségi oldalán azt írja, az új falubusz hozzájárul majd a kacsótaiak számára a közlekedés megkönnyítésére és a közösségi életet is támogatja. A férfi kézilabda NB1-B nyitófordulójában idegenben a Cegléd vendégeként lépett pályára a Tomtrans Komló. A csapat a bajnok esélyes otthonában pontot tudott szerezni, miután a meccs eredménye 32-32-es döntetlen lett. A következő fordulóban a Komló újra idegenben lép pályára. Szeptember 12-én a Várpalota otthonában játszik majd az együttes. A magyar női kosárlabda válogatott vereséggel kezdte meg szereplését a berlini világbajnokságon. A csapat pénteken 99-53 arányban kapott ki az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A magyarok 28 év után jutottak ki újra a VB-re. Az együttesben több pécsi nevelésű játékossal, illetve az NK Universitas Pécs sportolóival. A magyar női válogatott a csoportkörben Franciaország mellett Nigériával és a Koreai Köztársasággal találkozik. Az első helyezett közvetlenül a negyed döntőbe jut. Ez volt a Pécs Book, a 101.7 Best FM-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. A legnagyobb kedvenceink.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 6-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Busta Rhymes az I Know You What You Want-tal, a kezdés pedig Britney-é, a Gimme More-ral indulunk. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Christina Aguilera és a Jenny in the Battle, ezzel ébredhettünk, a folytatásban pedig jön Mariah Carey, aki számomra full nagy újdonság, hogy ebben a dalban benne van, de hát én is itt tudtam meg most, mikor elolvastam a címét, az oldalán ott van Busta Rhymes, ezt tudtam, és szól az I Know You What You Want most az ébredés és a napindítás mellé, itt a Best FM-en, hamarosan jövök, a mai nap

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Szeptember, majdnem azt mondtam, hogy február, de szeptember 6-a van vasárnap, ennyire még nem rohant előre az idő, éppen hogy csak elkezdték a gyerekek az iskolát, úgyhogy a mai napon a névnaposok, a Zakariások, a születésnaposok között pedig Bagi Ivánt és Lovász Lászlót köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindult második útjára a Kanári-szigetekről, hogy nyugat felé hajózva elérje Ázsiát, ezzel elindítva az amerikai kontinens gyarmatosítását. 1899-ben pedig ezen a napon jelent meg hivatalosan a piacokon a sűrített tej. Hamarosan jövök a mai reggel témáival, most egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Segélyek érkeznek még hozzá, az Angelt hozzák majd el a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsre érkezett a Mohács 500 vándorkiállítás. Napközben legfeljebb 26 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pécsre érkezett a Mohács 500 vándorkiállítás. A mohácsi csata és az azt követő korszak legújabb tudományos eredményeit mutatja be az a tárlat, ami 8 tablóból áll, és a Dóm téren látható szeptember 5-e és 17-e között. A Nemzeti Örökségintézetek koordinálásában megvalósuló vándorkiállítás interaktív, multimédiás elemekkel is kiegészül, melyek segítségével kiegészítő információk is az érdeklődők rendelkezésére állnak. A NAV baranyai munkatársai szeptemberben is folyamatosan ellenőrzéseket végeznek a megyében. Jövő héten szerdán Hidasra látogatnak el, ahol a Kossuth-Lajos utcai üzleteket, vendéglátóhelyeket keresik fel, csütörtökön pedig Bicsérden, a helyi boltokban várható a megjelenésük. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is Baranya egész területén. Új falubusszal gazdagodott Kacsóta. A település vezetésének tájékoztatása szerint a járművet a szükséges adminisztrációs feladatok után néhány napon belül használatba is veszik. A település a közösségi oldalán azt írja, az új falubusz hozzájárul majd a kacsótaiak számára a közlekedés megkönnyítésére és a közösségi életet is támogatja. A férfi kézilabda NB1-B nyitófordulójában idegenben a Cegléd vendégeként lépett pályára a Tom Trans Komló. A csapat a bajnok esélyes otthonában pontot tudott szerezni, miután a meccs eredménye 32-32-es döntetlen lett. A következő fordulóban a Komló újra idegenben lép pályára. Szeptember 12-én a Várpalota otthonában játszik majd az együttes.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angszter József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani, várhatóan a jövő hét közepéig. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható, kisebb felhők megjelenhetnek az égen, eső viszont sehol nem valószínű. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél, a hőmérséklet ma 26 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Mindenki Valakié Charlie-tól. Szép napot, szép reggelt mindenkinek. Szeptember 6-a van vasárnap, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön Ricky Martin, aki 20 év után újra spanyol filmben fog szerepelni, jönnek a részletek, aztán 8 órakor pedig Velencébe látogatunk el, ahol egy lagunában található magánsziget lett eladó, jönnek róla a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban a Fradiról lesz szó, megkapta az ellenfeleket a Európa Ligában, úgyhogy kicsit megnézzük, hogy az európai porondon mi vár a Ferencvárosra, és természetesen hozom a legjobb zenéket egész reggel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Michael Bublé hamarosan, a folytatás pedig Sophie B. Hawkins-é, jön a Right Beside You most itt a Best Time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 7 óra után a filmvilágba látogatunk el, ugyanis most 20 év után láthatjuk spanyol filmben Ricky Martint, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, például a CNC Music Factory dala, a Do You Wanna Get Funky már biztos, hogy itt lesz velem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nyílt napra készülnek a királyegyházi cementgyárban. Ma is folytatódik a jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Nyílt napot tart a Holcim Magyarországa a királyegyházi cementgyárban. Az eseményre szeptember 26-án szombaton kerül sor. A résztvevők pedig megismerhetik a gyár működését és a fenntartható cementgyártás folyamatát. Idén egy különleges esti időpontot is meghirdettek a látogatásra, ahol az érdeklődők különleges hangulatban látogathatják meg a létesítményt. A részvétel regisztrációhoz kötött, melyről már lehet tájékozódni a Holcim hivatalos oldalán. Új gyalogátkelőhely készült el Bújban. A településen a biztonságos közlekedés érdekében az óvodánál alakítottak ki egy új zebrát, emellett új járdaszakasz is épült. A területen kialakították a közvilágítást is, és az átkelőt már táblák is jelzik a közlekedőknek. A város a közösségi oldalán azt is jelezte, a napokban megkezdődnek a felújítási munkák a Vörösmarty utcában is. Itt elsőként a patka és árokrendezési feladatokat végzik majd el. A munkavégzés ideje alatt előfordulhatnak forgalomkorlátozások. A magyar női kosárlabda válogatott vereséggel kezdte meg szereplését a berlini világbajnokságon. A csapat pénteken 99-53 arányban kapott ki az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A magyarok 28 év után jutottak ki újra a VB-re, az együttesben több pécsi nevelésű játékossal, illetve az NK Universitas Pécs sportolóival. A magyar női válogatott a csoportkörben Franciaország mellett Nigériával és a Koreai Köztársasággal találkozik. Az első helyezett közvetlenül a negyed döntőbe jut.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angster József utca Kisszkókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani, várhatóan a jövő hét közepéig. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható. Kisebb felhők megjelenhetnek az égen, eső viszont sehol nem valószínű. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. A hőmérséklet ma 26 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék

0: Megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ricky Martin újra a filmvászon hódít 20 év után. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szeptember 6-a van vasárnap, és ébredünk majd a CNC Music Factory-vel, ugyanis szól majd a Do You Wanna Get Funky, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Ez a Can't Stop the Feeling most.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ricky Martin érkezik, a Grammy-díjas énekes és színész 2 évtized után tér vissza egy spanyol nevű mozi világába. Ricky Martin a mexikói Wanda Gracia Bernal legújabb, remélem jól mondtam a nevét, és a címét is jól fogom mondani, Hombre al Gadu filmben kapott szerepet, emellett pedig a film exkluzív producere is lett. Az énekes egy Robbie nevű karaktert alakít, a rendező elmondása szerint kezdettől fogva Martint képzelte el a szerepben, a sztár pedig a forgatókönyv ismerete nélkül azonnal igent mondott a felkérésre, bár a jeleneteit egyetlen egy nap alatt leforgatták, lelkesedésével a projekt egyik legfőbb támaszává vált. A produkció világpremiérjét a Velencei Filmfesztiválon tartják, majd Torontóban is be fogják mutatni, és az egyike lehet annak a 17 alkotásnak, amely esélyes arra, hogy Mexikót képviselje majd a 99. Oscar-gálán is. Kíváncsian várunk Ricky Martinra, hogy milyen lesz a vásznon újra 20 év után, és természetesen arra is, hogy a film milyen pályát fut majd be, és az Oscaron lesz-e jelölt, nem lesz, díjat kap, meg ilyesmi. Na minden esetre ez még a jövő zenéje, inkább jöjjenek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Itt lesz velem a CNC Music Factory hamarosan a Do You Wanna Get Funky-val, a folytatás pedig a szeptemberi. Ez a Cry For You, most itt a Best-en.

0: és szoptatott. Szeress sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Geszti Peti és Péterfi Bori közösével ébredhettünk. Ez volt a Csak te meg én. Szép reggelt mindenkinek. Szeptember 6-a van vasárnap. A névnaposok, a zakariások, a születésnaposok között pedig Bagi Ivánt és Lovász Lászlót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatom majd az ébredést és a napindítást azzal a Bryan Adams-szel, aki nem pihen 2026-ba se, ami az alkotásokat illeti, ugyanis bő egy hete új dallal debütált méghozzá a The Ball of the Trary Fox-szal, és kíváncsi vagyok, hogy milyen pályát fog ez befutni. Hozzánk most nem ezzel érkezik, hanem az egyik legnagyobb sikerével, amire Sikén készített egy zseniális remixet. A Clued No. 9 érkezik majd a hírek után.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A táncművészetről tartanak fórumot hamarosan Pécsett. Folytatódik ma is a Jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 10-e és 14-e között rendezik az idei pécsi tánc találkozót, amelynek részeként kétnapos fórumot tartanak a táncművész életpályáról. A Pécsi Balett tájékoztatása szerint a fórum célja az érdemi szakmai párbeszéd kezdeményezése, a táncművészeti képzés és a művészetoktatás aktuális kihívásairól. Az esemény mindenki előtt nyitott, de az érdeklődőknek regisztrálniuk kell, melyet szeptember 7-éig tehetnek meg. A rendezvényről és a pécsi tánc találkozóról a tánctalálkozó.hu oldalon lehet tájékozódni. Siklós adott otthon pénteken a Délbaranyag 2035 nevű fórumnak. A Siklósi Hírek azt írja, az eseményen a térség polgármesterei a turisztikai lehetőségekről és a települések közötti együttműködésről egyeztettek. A fórumon Siklós, Harkány, Villány, Selye és Szigetvár polgármestere vett részt. Az elképzelések szerint az érintett települések nem külön-külön, hanem egymásra építve használnák ki turisztikai adottságaikat a jövőben. Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara. A jubileumot az intézmény egy több hónapon átívelő kiállításokat, koncerteket, illetve szakmai programokat is magában foglaló sorozattal ünnepli Pécsett és más városokban. A jubileumi évad részeként novemberben külföldön Salzburgban nyílik kiállítás a karhoz kapcsolódó alkotásokból, és a hónap folyamán Erdélyben is több helyszínen bemutatkozik majd az intézmény. A részletes programkínálat Pécs hivatalos honlapján érhető el.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angszter József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani, várhatóan a jövő hét közepéig. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható, kisebb felhők megjelenhetnek az égen, eső viszont sehol nem valószínű. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél, a hőmérséklet ma 26 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, egy kora reggeli séta volt Craig Davidtől, ez volt a Walking Away, szép reggelt kívánok mindenkinek. A következő órában hamarosan érkezik majd egy velencei lagunában található magánsziget, ami eladóvá vált. Most viszont azzal kell, hogy foglalkozzunk, hogy 1899-ben ezen a napon jelent meg hivatalosan a piacokon a sűrített tej. És ez bizony kapcsolódik a következő előadóhoz, Seal-hez, aki egykori párjával a 2000-es évek elején Hedley Kulmal volt a tejdiéta reklámok egyik arca, ugyanis a páros házassága alatt Seal neve is gyakran felmerült a modellel kapcsolatos életmód és gasztronómiai hírekben. Ez volt a Got Milk kampány egyébként. És most énekel nekünk Seal, ugyanis az ébredést és a napoidítást a Kiss from the Rose-zal folytatom itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 8 óra után irány Velence, ahol egy magán sziget lett eladó, jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, ébreszteni fog minket Cisco többek között, a Tomo Songgal érkezik majd.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nyílt napra készülnek a királyegyházi cementgyárban. Ma is folytatódik a jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Nyílt napot tart a Holcim Magyarországa a királyegyházi cementgyárban. Az eseményre szeptember 26-án szombaton kerül sor. A résztvevők pedig megismerhetik a gyár működését és a fenntartható cementgyártás folyamatát. Idén egy különleges esti időpontot is meghirdettek a látogatásra, ahol az érdeklődők különleges hangulatban látogathatják meg a létesítményt. A részvétel regisztrációhoz kötött, melyről már lehet tájékozódni a Holcim hivatalos oldalán. Ebösszeírás tart Pécs önkormányzata. A város területén tartott kutyákról kell adatot szolgáltatni egy kérdőíven, melyet hamarosan minden pécsi háztartásba eljuttatnak majd. Emellett a dokumentum le is tölthető a Pécsi önkormányzat hivatalos oldaláról. Akinek nincs kutyája, annak nem kell visszaküldenie a lapot. Akinek van, annak viszont november 30-áig kitöltve postai úton személyesen vagy elektronikusan kell eljuttatnia azt az önkormányzathoz. Idén újra megrendezik a Zrínyi napokat Szigetváron, melynek főprogramjai szeptember 11-e és 13-a között várják az érdeklődőket. A rendezvényen több mint 70 program vár a látogatókra. Népi játékok és játszóházak, korhű zene, táncszínház, kiállítások és vásárok nyújtanak kikapcsolódást a vendégeknek. A hagyományőrző programok mellett szombaton rendezik a Bogrács Mesterek versengését, ahol szabad tűzön készült ételek és készítőik versenyeznek majd. Lesznek zenés programok is, fellép a Melody Maker, a Delta, és lesz Mohikán Bódi László cipő emlékkoncert is. A részletekről Szigetvár hivatalos oldalán lehet tájékozódni.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátor.

0: És autóüvegcentrum.
1: Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angster József utca Kiskó dűlő kereszteződésében. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani, várhatóan a jövő hét közepéig. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható. Kisebb felhők megjelenhetnek az égen, eső viszont sehol nem valószínű. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. A hőmérséklet ma 26 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, szeptember 6-a van vasárnap, és irány ebben az órában Velence, mert hogy eladóvá vált egy magánsziget, jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Savage Garden, az I Want You-val, hamarosan a kezdés pedig Robbie Williams-é, ez a Rock DJ.
0: Best FM.

Test FM a legjobb zenék, eladó a Velencei Lagunában található Kreván magánsziget. Közel 6000 négyzetméteres és különleges történelmi értékekkel és páratlan kilátással rendelkezik Velencére, valamint Mauro és Brunao szigetére is. A sziget egy közel 200 négyzetméteres ingatlannal van ellátva, amit eredetileg 1806-ban építettek a francia megszállás idején, méghozzá velencei védelmi vonal részeként, később pedig az osztrákok és az olaszok használtak kaszárnyaként, mielőtt egykori tulajdonosa Giorgio Pato vállalkozó magán villájává alakította át. 5700 négyzetméteres zöld kerttel borított privát oázis északkeletről Brunao csatorna, délkeletről pedig a Kreván csatorna határolja. A szigetet áruló ingatlan tájékoztatása szerint a birtok saját helikopter leszállóval és két saját hajó kikötővel rendelkezik, viszont sajnos a vételárat nem közölték, úgyhogy jöhetnek a tippek, kíváncsian várom ki mit tippel. Az SMS és Viber számunk 0-20-55-55-155. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Nem vesszük olaszosra a formát, inkább svédesre. Kis törökös beütéssel, ugyanis Árás érkezik, és Rebecca közöse, ez a Temptation most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 6-a van vasárnap, az akariások, a névnaposok, a születésnaposok között pedig Bagi Ivánt és Lovász Lászlót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindul második útjára a Kanári-szigetekről, hogy nyugat felé hajózva elérje Ázsiát, ezzel elindítva az amerikai kontinens gyarmatosítását. 1899-ben pedig ezen a napon jelent meg hivatalosan is a piacokon a sűrített tej. A következő órában pedig sport, méghozzá Ferencváros házatájékára látogatunk el, ugyanis megvannak az Európa Liga ellenfelek, no de addig még van egy fél óránk, amiben hozom a legjobb zenéket, csak tartunk egy rövid szünetet, és jön az a duó, ami már sajnos nem állhat a színpadon, ugyanis Charles elhunyt belőle. Charles és Eddie jön, ez lesz majd a Would I Lie to You a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsre érkezett a Mohács 500 vándorkiállítás. Napközben legfeljebb 26 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pécsre érkezett a Mohács 500 vándorkiállítás. A mohácsi csata és az azt követő korszak legújabb tudományos eredményeit mutatja be az a tárlat, ami 8 tablóból áll, és a Dóm téren látható szeptember 5-e és 17-e között. A Nemzeti Örökség Intézete koordinálásában megvalósuló vándorkiállítás interaktív, multimédiás elemekkel is kiegészül, melyek segítségével kiegészítő információk is az érdeklődők rendelkezésére állnak. A NAV baranyai munkatársai szeptemberben is folyamatosan ellenőrzéseket végeznek a megyében. Jövő héten szerdán Hidasra látogatnak el, ahol a Kossuth-Lajos utcai üzleteket, vendéglátóhelyeket keresik fel. Csütörtökön pedig Bicsérden, a helyi boltokban várható a megjelenésük. Emellett tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is Baranya egész területén. Új falubusszal gazdagodott Kacsóta. A település vezetésének tájékoztatása szerint a járművet a szükséges adminisztrációs feladatok után néhány napon belül használatba is veszik. A település a közösségi oldalán azt írja, az új falubusz hozzájárul majd a kacsótaiak számára a közlekedés megkönnyítésére, és a közösségi életet is támogatja. A férfi kézilabda NB1-B nyitófordulójában idegenben a Cegléd vendégeként lépett pályára a Tom Trans Komló. A csapat a bajnok esélyes otthonában pontot tudott szerezni, miután a meccs eredménye 32-32-es döntetlen lett. A következő fordulóban a Komló újra idegenben lép pályára. Szeptember 12-én a Várpalota otthonában játszik majd az együttes.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angster József utca Kisszkókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani, várhatóan a jövő hét közepéig. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható, kisebb felhők megjelenhetnek az égen, eső viszont sehol nem valószínű. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél, a hőmérséklet ma 26 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Nagy Bogi és a Várni Rád, és már nem kell sokat várni a sportrovatra, ugyanis a következő órában a Ferencvároshoz látogatunk el, ugyanis megvannak az Európa Ligában az ellenfelei, és természetesen kicsit körbejárjuk, hogy mi vár mostanában a csapatra, és a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, és ebből az órából van még hátra bőven, úgyhogy Dario G még biztos érkezik, ha már fociról volt szó, akkor a foci himnuszok egyik legnagyobbika jön, a Carnaval de Paris most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig mindig a sport terítéken és a mai napon is futball, mint ahogy a tegnapi napon, de most nem messziről, hanem a Ferencvárosról lesz szó, ugyanis az Európa Ligába jutott be a csapat, és a főtáblán megvannak az ellenfelek, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Madonna már biztos, hogy itt lesz hangulatfelelősként, a Give It To Me-val érkezik majd.
0: A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nyílt napra készülnek a királyegyházi cementgyárban. Ma is folytatódik a jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Nyílt napot tart a Holcim Magyarországa a királyegyházi cementgyárban. Az eseményre szeptember 26-án szombaton kerül sor. A résztvevők pedig megismerhetik a gyár működését és a fenntartható cementgyártás folyamatát. Idén egy különleges esti időpontot is meghirdettek a látogatásra, ahol az érdeklődők különleges hangulatban látogathatják meg a létesítményt. A részvétel regisztrációhoz kötött, melyről már lehet tájékozódni a Holcim hivatalos oldalán. Új gyalogátkelőhely készült el Bújban. A településen a biztonságos közlekedés érdekében az óvodánál alakítottak ki egy új zebrát, emellett új járdaszakasz is épült. A területen kialakították a közvilágítást is, és az átkelőt már táblák is jelzik a közlekedőknek. A város a közösségi oldalán azt is jelezte, a napokban megkezdődnek a felújítási munkák a Vörösmarty utcában is. Itt elsőként a patka és árokrendezési feladatokat végzik majd el. A munkavégzés ideje alatt előfordulhatnak forgalomkorlátozások. A magyar női kosárlabda válogatott vereséggel kezdte meg szereplését a berlini világbajnokságon. A csapat pénteken 99-53 arányban kapott ki az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A magyarok 28 év után jutottak ki újra a VB-re, az együttesben több pécsi nevelésű játékossal, illetve az NK Universitas Pécs sportolóival. A magyar női válogatott a csoportkörben Franciaország mellett Nigériával és a Koreai Köztársasággal találkozik. Az első helyezett közvetlenül a negyed döntőbe jut.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani, várhatóan a jövő hét közepéig. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható. Kisebb felhők megjelenhetnek az égen, eső viszont sehol nem valószínű. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. A hőmérséklet ma 26 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig a sportrovat nálam terít.

0: Értéken, és a mai reggelen elfogyasztjuk reggelire a Ferencvárost, ugyanis az Európa Ligában van a csapat, és megvannak az ellenfelei a főtábláról, úgyhogy önök a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szeptember 6-a van vasárnap, kezdünk Kelly Carsonnal!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék zsinórban 8. alkalommal jutott be az európai kupasorozat főtáblájára a Ferencváros, miután a selejtezők során a holland Twente és a török Trabzonspor együttesét is magabiztosan elbúcsúztatta. A múlt hét pénteki monakói sorsoláson a második kalapból húzott magyar csapatra két olasz sztárcsapat is vár az új lebonyolítású 8 mérkőzéses alapszakaszon. Hazai pályán vendégül látja a Juventust, a Viktoria Pálzent, a Cejét és a Torenzét, idegenben pedig ellátogat majd a Milánhoz, a Celtichez, a Lökpozanhoz és a Hoffenheim csapatához. A Ferencváros tehát így megy neki a Európa Liga sorozatnak, ami 2 hét múlva indul majd el, de addig még lesz egy debreceni kupa meccs is, és a mai napon pedig derbi még hozzá itt a Grupama Arénában az Újpest ellen. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Faith No More és az Easy, na meg Ultranate, ugyanis vele megyünk tovább. Szóla Free, itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Faith No More és az Easy, és most a Black Eyed Peas csapata jön, akik 2026-ban nem pihentek, ugyanis májusban fölléptek az amerikai Music Awards-on, ahol ismét ott volt Will.i.am oldalán Fergie is. Ez egy hatalmas nagy visszatérés volt. Aztán díjnyertes sláger volt, ugyanis a zenekar elhozta a legjobb nosztalgikus dalnak járó díjat, a Best Throwback Songot, méghozzá a Rock the Boat című slágerükkel, és van egy világrekord is, méghozzá a daluk átlépte a Spotify-on a 2 milliárd lejátszást, ez pedig az I Got a Feeling-hez köthető. Úgyhogy a csapat egyáltalán nem pihent, hanem a rekordokat dönti, és lehet, hogy még csak most járnak félúton ebbe. Ugyanis most ezzel megyünk tovább, jön a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway most itt a Besten.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőtt bedején és a legjobb zenék. Maradunk, döbörögni fog a Best hétvége, például majd a Simply Red csapatával, akik a Something Got Me Started-ot hozzák majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A táncművészetről tartanak fórumot hamarosan Pécsett. Folytatódik ma is a Jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 10-e és 14-e között rendezik az idei pécsi tánc találkozót, amelynek részeként kétnapos fórumot tartanak a táncművész életpályáról. A Pécsi Balett tájékoztatása szerint a fórum célja az érdemi szakmai párbeszéd kezdeményezése, a táncművészeti képzés és a művészetoktatás aktuális kihívásairól. Az esemény mindenki előtt nyitott, de az érdeklődőknek regisztrálniuk kell, melyet szeptember 7-éig tehetnek meg. A rendezvényről és a Pécsi Tánc Találkozóról a tánctalálkozó.hu oldalon lehet tájékozódni. Siklós adott otthon pénteken a Délbaranyag 2035 nevű fórumnak. A Siklósi Hírek azt írja, az eseményen a térség polgármesterei a turisztikai lehetőségekről és a települések közötti együttműködésről egyeztettek. A fórumon Siklós, Harkány, Villány, Selye és Szigetvár polgármestere vett részt. Az elképzelések szerint az érintett települések nem külön-külön, hanem egymásra építve használnák ki turisztikai adottságaikat a jövőben. Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara. A jubileumot az intézmény egy több hónapon átívelő kiállításokat, koncerteket, illetve szakmai programokat is magában foglaló sorozattal ünnepli Pécsett és más városokban. A jubileumi évad részeként novemberben külföldön Salzburgban nyílik kiállítás a karhoz kapcsolódó alkotásokból, és a hónap folyamán Erdélyben is több helyszínen bemutatkozik majd az intézmény. A részletes programkínálat Pécs hivatalos honlapján érhető el.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani, várhatóan a jövő hét közepéig. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca közötti szakaszon teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható, kisebb felhők megjelenhetnek az égen, eső viszont sehol nem valószínű. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél, a hőmérséklet ma 26 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek! Szeptember 6-a van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen a délelőtt, bekészülhessünk

0: Említettem, Britney Spears érkezik majd a Crazy-vel, de itt lesz Michael Gray és dübörög majd The Weeknd, és Shakirája a kezdés, Lokával indulunk, rádiózunk együtt egészen délig ezen a vasárnapon.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Zola és a Sehova se passzolok. Szép napot kívánok mindenkinek. Szeptember 6-a van vasárnap, a névnaposok a Zakariások, a születésnaposok között pedig Bagi Ivánt és Lovász Lászlót köszönhetem. Isten értesse az ünnepeheteket. És jön az a Rednecks, aki a közelünkben is fellépett, méghozzá Szlovákiában egy hatalmas nagy partin. A Captain Jack is ott volt az oldalukon, és folyamatosan koncerteznek egyébként. 2026-ra és 27-re is rengeteg buliuk van még lekötve, és a legjobb zenék sorában most a Wish You Were Here-t hozzák ide a Bestre.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TLC és a No Scrubs. Szép napot kívánok mindenkinek. Jönnek a legjobb zenék, természetesen a folytatásban is, egészen az órai végéig, csak egy rövid szünet, aztán érkezik az a Panjami MC, aki folyamatosan dolgozik, például a stúdióban, ugyanis május közepén adta ki a legújabb dalát, de most egy régi nagy kedvencet hoz majd el, a Mumbai to Beach Kit ide a Best.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán még egy közös óránk lesz, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Itt lesz például velem Nana és Soul My The Lowly.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Szokottnál tovább közlekedik az Adria Intercity. Mexikói kaktuszokat állítanak ki a fűvészkertben. Egyre melegebb lesz majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén október elejéig közlekedik az Adria Intercity. A járat népszerűségének köszönhetően a Szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és Split között. Közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Játékos formában kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek ki Morzsa Pakli néven. A 60 lapból álló csomaga mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait. Tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.
2: Ez döntően gyerekeknek, fiataloknak szóló kártyajáték. Különböző kérdések kapcsán mondhatják a véleményüket az élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszerpazarlással. Ezzel is segítjük azt, hogy a következő generáció aktívan tudjanak tudatos vásárlókká válni, és nem csak az élelmiszerbiztonság, hanem az élelmiszerpazarlás ellen is fel tudjanak lépni, és az otthoni családi környezetbe ezeket az információkat továbbadják. 6 éves kor fölött használhatók, akár gimnazista korig aktív párbeszédre ösztönözheti a fiatalokat és a pedagógusokat.
1: Két újabb túlélőt találtak a nepáli katasztrófa helyszínén. Egy nőt és egy kínai munkást sikerült élve kihozni a romok alól a himalájai áradások után 10 nappal. A férfit egy vízerőmű alagútjából mentették ki, innen előző nap 2 nepálit tudtak kiszabadítani. A kínai-nepáli határnál augusztus 26-án egy gleccseromlás okozott áradásokat. Az eddigi adatok szerint legkevesebb 1300-an haltak meg, több mint 5000 ember pedig eltűnt. Mexikó virágait láthatják az érdeklődők jövő hétvégén az Elte fűvészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz ma. Északkeleten és délnyugaton valamivel több gomoly felhő ücsöröghet az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 24-28 fokig kúszik fel. A néhány felhő mellett hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjjel 9-15 fokig is lehűlhet a levegő. Nappal 25-31 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A vasárnapi ebéden jár már a fejem, nem csoda, hisz 11 óra múlt, de ezt az egy órát még ki kell bírnunk, úgyhogy jönnek a legjobb zenék, és megpróbálják csillapítani a étvágyunkat, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan az idő, na erről gondoskodtam. Itt lesz olyan Shania Twain, de hozok Geszti Petitől is egy slágert, a kezdés pedig Nelly Furtadói.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha a 90-es években kimondjuk azt a szót, hogy diszkó királynő, akkor szerintem mindenki a következő előadóra gondol, nem véletlenül. Ugyanis Kim Mazel zseniálisan megteremtette ezt a kultuszt magának. Jön a Young Hearts, Run Free-vel most ide a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman, a folytatásban pedig jön egy DJ duó, és kevesen tudják szerintem, hogy a Daxos egyik tagja nem más, mint Armand van Helden. Bizony, szerintem a zsenialitás lehet, hogy ebben rejlik. Zseniálisan tették össze a következő dalt is, amivel természetesen a rövid szünet után majd tovább megyünk. Jön tőlük a Barbara Streisand.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a The Killers Humanja után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis B. Németh Dia érkezik, ővé az irányítás egészen este 6 óráig, és vasárnap se leszünk night shift nélkül, ami este 6 órakor indul, és White Boy állandó vasárnapi rezidensünket hozzá majd a második órába, Németit, erre lehet tehát számítani a Best FM életében a következőkben. Horváth Zoltán, Hori pedig elköszön, mindenkinek kívánok kellemes délutánt és jó étvágyat az ebédhez. Utoljára az Iron Mafiát indítom, ez a pont olyan, mint rég. Itt a Besten, viszha!

0: úgyhogy emlékszel.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelésével.

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Közölte, a finanszírozás legnagyobb részét az ágazatban dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására fordítják. A kormány hosszú távú stratégiában gondolkodik, és az érintettek javaslataira is kíváncsi, jelezte az egészségügyi miniszter. 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestület a feloszlás mellett döntött. Budaörsön egy képviselő halála miatt írtak ki voksolást. Szavazni este 7 óráig lehet. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság is nagy hangsúlyt kap, mondta a rádiónknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
1: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
0: A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. Mindkét pilóta meghalt a tegnapi görögországi légi balesetben. A tragédia Aténtól nem messze egy bemutatón történt, egy fantomvadász bombázó zuhant le. A nézők közül senki nem sérült meg. Derült vagy gyengén felhős időt ígérnek mára, a legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra jut. A hőmérséklet 24-28 fokig kúszik fel. Aztán megint melegedni kezd az idő. A néhány felhő mellett hétfőn is sok napsütésre számíthatunk. 25-31 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő valószínű, de még melegebb lesz, 28-34 fok. Szerdán eső jöhet, csütörtökön pedig visszaesik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, hello mindenkinek! Ez már a vasárnapi Best Day után, hiszen délmúlt néhány perccel én Béni Meddia vagyok. Jó étvágyat az ebédelőknek, már bekészítve a legnagyobb kedvencek a 90-es és a 2000-es évekből. Ebben az órában itt lesz például Mika, a Bagosi Brothers Company, most pedig a Stupid Disco-val indítok Junior Jack slágerével.
3: Best FM, a

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az én.

Best FM a legjobb zenék. 27-32 fok mérhető az ország nagy részén. Most többnyire gyengén felhős napos, illetve fátyol felhős idő várható. Holnap csapadék nem valószínű. A déli délkeleti szél időnként megélénkül, majd a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű a holnapi napon. Tehát így indul majd a következő hét, de addig is szóljanak a legjobb zenék itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt vagyok a közlekedési infókkal. A 10-es főúton például az ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Csolymár felé sávelhúzással halad a forgalom. Lábatlan átkelési szakaszán, a Rákóczi-Ferenc úton pedig az 56-os kilométer környezetében kátyúznak, úgyhogy jelzőrös irányításra kell készülni. A 11-es főúton Szentendrén, a 18-as és a 19-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre. Alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. A 25-ös főúton pedig Eggerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék bekészítve, úgyhogy a folytatás is jó lesz. Most jönnek a legfrissebb hírek itt az egy óra, aztán hozom majd Kidrogdalát is. Jön az All Summer Long és Sompol is itt lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this.

0: Itt Kínában többen meghaltak, itthon hét elején megint melegedni kezd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
1: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztettek, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
0: A görög dinnye drágult, a sárga olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára vegyesen alakult augusztus végén a tavalyi helyzethez képest. Míg a fővárosi nagybani piacon a görög dinnyéért akár 11%-kal is többet kértek, a sárga dinnye ára mintegy 25%-kal esett. A piros csemegeszőlő kilója 10, az őszi barackén 40-45%-kal lett olcsóbb. A kígyó uborka 16, a sárgarépa 20%-kal drágult. A nem jelölt burgonyáért viszont csaknem 5%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint egy éve. Halálos áldozatokat is követelt egy tájfun Kelet-Kínában. A térséget napok óta heves esőzések sújtják, ezek földcsuszamlásokat, áradásokat okoznak. Tegnap hajnalban sárlavina öntött el egy települést. Itt 2 haltak meg, 10 ember pedig eltűnt. Más helyszínekről még 2 halottat jelentettek. Látványos égi négyest hozhat a hajnal. 5 óra körül a holdsarló, a Mars és az ikrek 2 legfényesebb csillaga, a Pollux és a Castor rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig a fényes Jupiter is feltűnhet az égen. Másnap hajnalban a vékony holdsarló alatt a Méhkas csillaghalmazt is megkereshetjük. Ehhez azonban már egy kézitávcsőre is szükség lehet. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz ma. Északkeleten és délnyugaton valamivel több gomoly felhő csöröghet az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 24-28 fokig kúszik fel. A néhány felhő mellett hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjjel 9-15 fokig is lehűlhet a levegő. Nappal 25-31 fokot mutatnak majd a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A Get Busy-vel indítok már is Sompol egyik legnagyobb slágerével, aminek a különlegessége az, hogy a ritmus alapját a 73-as Mad Mad című regi szám adja, amelyet több előadó is felhasznált az évtizedek során. Ezzel kezdünk most. 1 óra múlt, néhány perccel, én Bénémet Dia vagyok. Rádiózzunk együtt ebben az órában is.
3: Best FM.

0: esély.
1: Best FM, a legjobb zenék. A You're the One I Love érkezik a folytatásban. Sola Ama brit R&B és soul énekesnő egyik korai sikere, amely 97-ben jelent meg. Az első Much Love című albumhoz kapcsolódik, amely az énekesnőt a 90-es évek brit R&B szinterének egyik ismert előadójává tette. Sola Ama különösen arról volt ismert, hogy a klasszikus soul hatásokat modern R&B és garage hangzással ötvözte, úgyhogy a dal jól illeszkedik ahhoz a korszakhoz, amikor a brit soul és az akkor kibontakozó UK garage egyre közelebb került egymáshoz. Következik tehát Sola Ama és a You're the One I Love itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. A kettes főúton például Szendehely közelében a 45-ös kilométernél aszfaltoznak, nagyon kell figyelni. A Budapest felé vezető oldalon a kapaszkodó sávot le is zárták. Aztán az 56-os és a 78-as kilométer között több helyen is kábeleket fektetnek, a munkaterületnél jelzőrök segítik a közlekedést. A 3-as főúton pedig 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon közművezetéket javítanak. A 60-as kilométernél fel is bontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 4-es főúton pedig Vecső és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat még mindig útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, úgyhogy ezért halad lassan a forgalom. Kitartást arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem vagy már. De ne itt, hogy nem látlak, jól tudom, hova visz az út.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Ezen az őszi hétvégén sem maradhatunk legjobb zenék nélkül, úgyhogy a folytatás is szuper lesz. Most jönnek a hírek itt a 2 óra, aztán érkezik majd Karamell is.
3: Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést,
2: ez ettől a jelenés, és egy belga elektronikus zenei formáció, a Lázgó is itt lesz.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Többfelé okozott gondot a viharos szél. Október elejéig közlekedik az Adria Intercity. Tűzriadó volt a női kosárválogatott szállásán a VB-n. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több vármegyében és Budapesten is munkát adott a tűzoltóknak az erős szél, főként kidőlt fák és leszakadt ágak miatt érkeztek riasztások. Baranyában egy nyárfa távközlési vezetékre dőlt, Bács-Kiskunban pedig több helyen elektromos és távközlési vezetékekre szakadtak faágak. Ordason egy kidőlt fa utat is elzárt. Békésben és Csongrád-Csanádban épületeket veszélyeztettek a kidőlt fák. Budapesten a Nánási úton autókra zuhant egy fa. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik idén az Adria Intercity Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Az éjszakai vonat háló és fekvőhelyes kocsikkal biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és az adriai tenger partján fekvő Split között. A vasúttársaság szerint a szolgáltatás népszerűsége évről évre töretlen, ezért az idei szezonban a járatok október elejéig közlekednek. Október 5-ig várják a rövid filmeket a 22. Veszprémi Pannonfilling mozgóképes találkozóra. A 2005 óta évente megrendezett esemény magyarországi és határon túli alkotóknak kínál bemutatkozási lehetőséget. A pályázatra lehetőleg 15 percnél hosszabb filmeket várnak, műfaji és tematikai megkötés nélkül. A nevezés ingyenes, a versenyprogramba kerülő alkotásokról szakmai előzsűri dönt. A Pannonfeelinget november 14-én rendezik meg a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban, ahol a közönség a filmesekkel és a zsűri tagjaival is találkozhat. Tűzriadó zavarta meg a magyar női kosárlabda válogatott éjszakáját a berlini világbajnokságon. Hajnali 2 óra körül megszólaltak a tűzjelzők a csapat szállodájában, ezért mindenkinek el kellett hagynia az épületet. A magyarok a többi válogatott tagjaival együtt az utcán várakoztak, majd mintegy 1/2 óra elteltével visszatérhettek a szobáikba. A riadó pontos okát egyelőre nem közölték. A világbajnokság 16 csapata közül 15 ugyanebben a szállodában lakik, egyedül az Egyesült Államok együttese választott másik szálláshelyet. Általában derült vagy gyengén felhős idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő. A legmagasabb hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap is derült időnk lesz, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Kedden hűvös lesz a hajnal, a csúcsok 28 és 34 fok között lesznek majd.

Veszte fel a legjobb zenék, a Can't Get Enough, a Soul Searcher nevű house projekt legismertebb dala, ugye 99-ben jelent meg, és a 2000-es évek elején a klubok egyik kedvelt house felvétele lett. A projekt mögött a holland producer Eric de Koning, vagyis Eric E. állt, a vokált pedig Evelyn Thomas adta, a dal több európai országban is felkerült a slágerlistákra, és számos remix készült belőle. A Soul Searcher névhez később több másik house felvétel is kapcsolódott, de a Can't Get Enough egyértelműen a projekt legismertebb darabja. Ez szól most itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M70-es autópályán például az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Aztán az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáv elhúzásos terelésre és jelentős sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében is figyelni kell, az 1-es főúton az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszükület van érvényben, a 2-es főúton pedig építési munkák miatt van útszükület Vác határában a 38-as kilométer közelében. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Veszte fel a legjobb zenék. Mindjárt 3 óra van, a legfrissebb hírek érkeznek hamarosan, aztán Martin Solveig Rocking Music-ja csendül fel rögtön a hírek után. Most pedig egy hazai nagy kedvenccel folytatjuk a délutánt. Ez már a Margaret Island és a Valahol. Itt a Veszte

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
2: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a Solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a Solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
3: Bőven adott munkát a tűzoltóknak a szombati erős szél. Folytatódik holnap is a jobbára napos idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szombaton délutánig az erős szél miatt több vármegyében is autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét, közölte honlapján a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint Baranyában, Szilágyon egy lakóház udvaráról távközlési vezetékre dőlt egy nyárfa. Ezt a tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el. Számos riasztást kaptak a tűzoltók Bács-Kiskun, Békés és Csongrád Csanád megyében, valamint a fővárosban is. Személyi sérülésről nem érkezett hír. Szeptember 7-én hétfőn még lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal. Azok, akik szeretnének részt venni a vizsgákon, a kormányhivatalokban vagy a kijelölt középiskolákban jelezhetik azt. Baranyában Pécset 6, Mohácson 1 intézményt jelöltek ki az őszi érettségire. A jelentkezéssel kapcsolatos információk az Oktatási Hivatal honlapján érhetőek el, ahol a vizsgakövetelmények is megtalálhatóak. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság újra meghirdette a Fekete István nyomában nevű versenyt, melyre általános iskolák 7.-8. osztályosaiból összeállított 3 fős csapatok nevezhetnek. A fiatalok most is Bakóca és Nagymáté környékén terepen versenyeznek majd. A csapatoknak növény- és állatfajokat kell felismerniük, természetvédelemmel, erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk, és számíthatnak Fekete István életével, írásaival kapcsolatos kérdésekre is. A jelentkezési határidő szeptember 30-a, a versenyt október 14-én rendezik. Új falubusszal gazdagodott Kacsóta. A település vezetésének tájékoztatása szerint a járművet a szükséges adminisztrációs feladatok után néhány napon belül használatba is veszik. A település a közösségi oldalán azt írja, az új falubusz hozzájárul majd a kacsótaiak számára a közlekedés megkönnyítésére és a közösségi életet is támogatja. Megszerezte első pontjait a labdarúgó MB2 idei szezonjában a HR Rend Kozár Misleny. A csapat a 7. fordulóban a Mezőkövesdet fogadta, és hazai közönség előtt 2-0-ás győzelmet aratott, 3 pontot szerezve ezzel. A Szentlőrinc ezúttal idegenben a Tisza Kécske otthonában lépett pályára, ahol 2-0-ás vereséget szenvedett. A Szentlőrinc jelenleg a 9. helyen áll a bajnokságban, míg a Kozár Michelin továbbra is a 16.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Gázvezeték javítási munkákat végeznek Pécsett az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A munkák miatt néhány napon át forgalomkorlátozásra kell számítani a helyszínen.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, találkozunk 4-kor a Besten, neked addig is jó munkát. További kellemes vasárnap délután a mikrofonnál H. Horváth László, nem is olyan sokára kezdődik a Pécs Café Light, ma is izgalmas témákkal és mellé kiváló zenékkel. Hallható lesz a Stacabo, előtte Martin Solveig. 101 hét Best FM.

0: Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Nyílt napot szervez szeptember 23-án a Holcim Magyarország Kft. A Királyegyházi Cementgyárában. Garai Gergely gyárigazgatóval beszélgetek. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Milyen céllal hozták annó létre ezt az eseményt?
1: Holcim Királyegyházi Cementgyára számára nagyon fontos az, hogy találkozási pontot tudjon biztosítani a helyi közösségekkel, és ez évről évre beigazolódott, hogy ez a rendezvény egy nagyon jó alkalom erre. Itt lehetőséget igyekszünk teremteni arra, hogy az érdeklődők testközelből láthassák azt, hogy milyen a mindennapi életünk a cementgyárban.
0: Konkrétan milyen programokon lehet részt venni, és mit láthatnak az érdeklődők?
1: Kollégáim minden évben hagyományos programokkal is készülnek, ami mindig előfordul, illetve minden évben próbálunk valami újdonságot is kínálni azoknak, akik hozzánk jönnek. Idén is a látogatók 9 és 12 óra között fél óránként indulnak 30 fős csoportokban, és itt munkatársaim vezetésével járhatják be a gyár kijelölt területeit, és eközben megismerhetik a cementgyártás folyamatát, a technológiánkat, illetve a biztonságos működésünknek a gyakorlati megvalósítását. Vannak különlegességek, minden évben Walter, a gyár automatizált mintavételező robotja is egy nagy látványosság szokott lenni, illetve a kisebbek számára nagy élményt szokott jelenteni a hatalmas rakodógépeink testközelből történő megtekintése. Azt is be fogjuk mutatni, hogy a fenntartatóság nálunk az a mindennapi működés része, így a bejárás során a résztvevők a Királyegyházi Cementgyár környezettudatos megoldásaival is megismerkedhetnek, illetve a kollégáim be fogják mutatni az alternatív tüzelőanyagok, alternatív nyersanyagok hasznosítását a mindennapokban, és arról is fognak bemutatót tartani, hogy a gyár mellett működő 28 megawattos kapacitású napelempark az milyen szerepet tölt be nálunk a zöld átállásban.
0: Szükség van-e regisztrációra?
1: Előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy arra szeretnék kérni minden érdeklődőt, hogy a holcim.hu/gyárlátogatás oldalon a meghirdetett időpontok közül válassza ki a számára megfelelőt, és az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy nagyon gyorsan el szoktak fogyni a meghirdetett helyeink, úgyhogy javaslom, hogyha szeretnének ellátogatni hozzánk, akkor minél előbb látogassák fel a weboldalunkat.
0: Hány éves kortól és milyen ruhában lehet látogatni az eseményt?
1: Programokat igyekszünk úgy alakítani, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja számára a megfelelőt, úgyhogy igazándiból nincsen életkori korlátozás. Arra viszont szeretnék mindenkit megkérni, aki hozzánk érkezik, az mindenképpen egy hosszú ruházatban érkezzen és zárt cipőben. A Holcim Magyarország Kft. Számára kiemelten fontos a munkavállalók és a hozzájuk látogatóknak az egészsége és munkavédelme, úgyhogy a magához, a programhoz pedig mindenféle egyéni védőeszközt azt mi fogunk biztosítani.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: viszont egy rendes műnek ott. A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Halász Kingával, a Zsolnér Ségkezelő NKFT kommunikációs munkatársával. Témánk továbbra is a szeptemberi pécsi programok.
1: Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Zsolnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A Szarvassá Változott Fiú kiáltozása a titkok kapujából. Ez ugye a magyar irodalom egyik különleges alkotása. És azt érdemes tudni erről a műről, hogy ez nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet. Szeptember 18-án folytatódik a Metronom Jazz Club a Zsolnai Negyed 78-as koncerttermében. Ezúttal a Mózes Kaltenecker Szubróza koncerttel találkozhatunk. Ez egy lemezbemutató koncert lesz, amit úgy foglalhatunk tömören össze, hogy jazz meets art pop, mert hogy így lehet jellemezni az énekes zongorista Mózes Tamara és a billentyűzeneszerző Kaltenecker Zsolt alkotta formációt, és ötvözik a jazzt, a popot, a rockot, az elektronikus hangzásokat, a progresszív elemeket és az improvizációt is, úgyhogy egy igazán befogadható és élvezetes jazz koncertre számíthatunk. Szeptember 18 és 20 között jön a 6. pécsi nemzetközi tangó ünnep a Zsolnai Kulturális Negyedben. Ezúttal is 3 napon át az argentin tangóé lesz a főszerep, workshopokkal, amatőr tangó versennyel, koncertekkel, táncbemutatókkal, tangóöltözék divatbemutatóval és rengeteg érdemes tangóhoz kapcsolódó programmal várunk mindenkit. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk. Szeptember 19 és 20-án lesz a Kulturális Örökség napjai. Ennek keretében a Cella Szepti Hóra látogatóközpontban egy zenés bábos moralitás játékot tekinthetünk meg. Az Akárki címet viseli ez, és a dramaturg rendezője Káled Abdó Szaida.
0: Kinga, köszönöm!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Innen folytatjuk pontosan 4 perc múlva a Black Eyed Peas slágerével. Don't Funk Feed My Heart, előtte jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4-kor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Táncművészeti fórumot tartanak szeptemberben Pécsett. Folytatódik holnap is a jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptember 10-e és 14-e között rendezik az idei pécsi tánc találkozót, amelynek részeként kétnapos fórumot tartanak a táncművész életpályáról. A Pécsi Balett tájékoztatása szerint a fórum célja az érdemi szakmai párbeszéd kezdeményezése, a táncművészeti képzés és a művészetoktatás aktuális kihívásairól. Az esemény mindenki előtt nyitott, de az érdeklődőknek regisztrálniuk kell, melyet szeptember 7-éig tehetnek meg. A rendezvényről és a pécsi tánc találkozóról a tánctalálkozó.hu oldalon lehet tájékozódni. Új interaktív élménytér nyílt a Komlóverzumban a bányásznapok alkalmából. Az Évmillió kösvényén című kiállítás bolygónk múltján, jelenén és lehetséges jövőjén vezeti végig a látogatókat. A beruházás a Duna-Dráva Cement Kft. Zöld megoldás pályázatán elnyert 1,3 millió forintos támogatással valósulhatott meg, és a tervek szerint a későbbiekben bővíteni is fogják egy a témához kapcsolódó szabadulószobával. Mentési gyakorlatot tartottak a Szársomjón. Az eseményről a Határszél Egyesület számolt be a közösségi oldalán. A negyedik alkalommal megrendezett önkéntes tűzoltási és műszaki mentési gyakorlaton csak nem 90 fő vett részt. A magyar önkéntesek mellett horvát és német tűzoltók is részesei voltak a programnak, melynek egyik legfontosabb eleme a nehezen megközelíthető terepen bajba jutott emberek mentése volt. A cél az volt, hogy az önkéntesek felkészüljenek arra, hogy amikor szükség van a segítségükre, együtt és egymást segítve tudjanak helytállni a mentéseknél. A NAV baranyai munkatársai újabb helyszíneken végeznek ellenőrzéseket a következő napokban. Szerdán Hidason a Kossuth utcai üzleteket, vendéglátóhelyeket, csütörtökön pedig Bicsérden a községben található boltokat keresik fel. Továbbra is számíthatnak ellenőrzésre a zöldség és gyümölcs kereskedők a megye egész területén. A vizsgálatokon kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást és az alkalmazottak bejelentését. A női kosárlabda világbajnokság második csoportmérkőzésén szombaton 71-67 arányban győzött a magyar válogatott Nigéria ellen. A csoport másik mérkőzésén a franciák legyőzték a koreai köztársaság csapatát. Ez azt jelenti, hogy a magyarok már szombaton biztosan tovább jutottak a csoportkörből. Az utolsó csoportmeccsét hétfőn kora délután játsza

0: Közben a déli szél, kora reggel 13, napközben 27 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten, ami neked köszönöm, találkozunk holnap 3-kor. Ma zárul a komlói bányásznapok programsorozat, az utolsó fellépők listájával rövidesen érkezem, addig viszont a zenéké a főszerep. Indítom a zenei Balatont Taylor Swift slágerével, szól a You Belong With Me.
1: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. A mai nap azáról a Komlói Bányászapok programsorozat, ezekben a percekben a színpadon a Lóhere, ők egyébként egy bikini tribute band, fél hétkor kezd a Nihil Chips, őket követi majd a Tunyogi Emlékműsor a Cheat zenekarral, este 8 órakor, míg a show pontosan 22-kor zárul. És hogy ma este várható-e például szél vagy eső, ez hamarosan kiderül, érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, addig is felünk lesz a Well Hello, akik egyébként pénteken léptek fel a Bányászapokon, előtte viszont Sash helyi a terep, irány a 90-es évek, I Feel Lonely, a Pesten.

A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei, holnap reggel 12-13 fok lesz, nem lesz túlságosan meleg, napközben viszont a 28-29 fok a jellemző, érdemes majd rétegesen öltözködni. Kedden reggel 16, míg napközben a 34-35 fok a jellemző, és mindez maradni fog majd szerdán is, aztán csütörtökön hidegfront, esővel és széllel és komolyabb lehűléssel, míg éjszaka 12-13, napközben maximum 24 fok várható. Az időjárás legfrissebb hírei után folytatódik az elei maraton, érkezik Vastag Tamás.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az ország több pontján gondot okozott a szél. Beszédtéma lett az amerikai elnök új frizurája. Megtalálták az Ozora Fesztiválról eltűnt férfi holttestét. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Több vármegyében és Budapesten is munkát adott a tűzoltóknak az erős szél, főként kidőlt fák és leszakadt ágak miatt érkeztek riasztások. Baranyában egy nyárfa távközlési vezetékre dőlt, Bács-Kiskunban pedig több helyen elektromos és távközlési vezetékekre szakadtak faágak. Ordason egy kidőlt fa utat is elzárt. Békésben és Csongrád-Csanádban épületeket veszélyeztettek a kidőlt fák. Budapesten a Nánási úton autókra zuhant egy fa. Donald Trump frizurája tartja lázban az amerikai nyilvánosság egy részét. Az Egyesült Államok elnöke ugyanis a róla készült friss felvételeken a megszokott sárgás szőke tincsek helyett jóval sötétebb, barnás hajjal jelent meg. A látványos változásra újságírók és közéleti szereplők is azonnal felfigyeltek, a közösségi médiában pedig gyorsan beindultak a találgatások. Egyelőre nem tudni, hogy egyszerű hajfestésről, a fényviszonyokról vagy más trükkről van-e szó. Az biztos, Trump új hajszíne rövid idő alatt beszéd témává vált Amerikában. Tűzriadó zavarta meg a magyar női kosárlabda válogatott éjszakáját a berlini világbajnokságon. Hajnali 2 óra körül megszólaltak a tűzjelzők a csapat szállodájában, ezért mindenkinek el kellett hagynia az épületet. A magyarok a többi válogatott tagjaival együtt az utcán várakoztak, majd mintegy 1/2 óra elteltével visszatérhettek a szobáikba. A riadó pontos okát egyelőre nem közölték. A világbajnokság 16 csapata közül 15 ugyanebben a szállodában lakik, egyedül az Egyesült Államok együttese választott másik szállás helyett. A magyar csapat tegnap 71-67-re legyőzte Nigériát, Völgyi Péter együttese holnap a Koreai Köztársaság ellen lép pályára. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit. A rendezvény szervezői közölték, a férfi holttestére a fesztivál területén kívül egy kukoricásban bukkantak rá. A rendőrség tájékoztatása szerint mezőgazdasági munkálatok közben találták meg a holttestet. A haláleset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálják. Száraz időre számíthatunk hajnalban 8 és 15 fok közötti hőmérsékletekkel, de a hidegre hajlamos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap napközben kevés felhő zavarja a napsütést, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden tovább melegszik az idő, a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap, csapadék sehol sem várható. Reggel többnyire 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

sempre.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. Whiteboy.
1: Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

még egy picikét a lemezjátszóknál. Én White Boy, aztán utána egy órán keresztül DJ Németi, vasárnapi rezidensok, aki az előző órához hasonlóan a következő 60 percben is chill, lounge és deep house darabokat fog majd mixelni, úgyhogy nagyon-nagyon picike szünet, és héttől folytatódik a Night Shift itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnér Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Drágább lett a görög dinnye, tovább közlekedik idén az Adria Intercity. Tűzpusztított Szegeden 14 autó kiégett. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A görög dinnye drágult, a sárga olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára vegyesen alakult augusztus végén a tavalyi helyzethez képest. Míg a fővárosi nagybani piacon a görög dinnyéért akár 11%-kal többet is kértek, a sárga dinnye ára mintegy 25%-kal esett. A csemege szőlő kilója 10, az őszi baracké 40-45%-kal lett olcsóbb. A kígyó uborka 16, a sárgarépa 20%-kal drágult, a nem jelölt burgonya viszont csak nem 5%-kal kellett kevesebbet fizetni, mint egy éve. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik idén az Adria Intercity Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Az éjszakai vonat háló és fekvőhelyes kocsikkal biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és az adriai tenger partján fekvő Split között. A vasúttársaság szerint a szolgáltatás népszerűsége évről évre töretlen, ezért az idei szezonban a járatok október elejéig közlekednek. Október 5-ig várják a rövid filmeket a 22. Veszprémi Pannonfilling mozgóképes találkozóra. A 2005 óta évente megrendezett esemény magyarországi és határon túli alkotóknak kínál bemutatkozási lehetőséget. A pályázatra lehetőleg 15 percnél hosszabb filmeket várnak műfaji és tematikai megkötés nélkül. A nevezés ingyenes, a versenyprogramba kerülő alkotásokról szakmai előzsűri dönt. A Pannonfillinget november 14-én rendezik meg a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban, ahol a közönség a filmesekkel és a zsűri tagjaival is találkozhat. 13 autó és egy kis teherautó égett ki egy szegedi telephelyen. A tűz egy 5 hektáros területen keletkezett. A lángok megfékezésén Szegedi Hódmezővásárhelyi és Ruzsai hivatásos tűzoltók dolgoztak. Az egységek a telephelyen álló egyik bódéból egy gázpalackot is kihoztak, amelyet a biztonság érdekében visszahűtöttek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült eloltani. Fátyol felhős, száraz időnk lesz, a hőmérséklet hajnalban 8 és 15 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban gyengén felhős időre számíthatunk, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A minimum hőmérséklet általában 10 és 17 fok között lesz. A csúcsok 28 és 34 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na végre előkerült. Azt nem mondom, hogy a tékozló fiú, mert hát végig dolgozta a nyarat. Németi Pisti fesztivál, saját rendezvény, volt itt minden, szóval igazoltam, voltál távol. De végre előkerültél megint.
5: Igen, így nyár végére.
4: Így nyár végére, nem baj, ezt megbeszéltük előre, szóval abszolút nem feddésként mondtam én ezt. Örülünk, hogy itt vagy, úgyhogy akkor mostantól tiéd a terep, még egy órán keresztül Chillance és Deep House, a lemezjátok mögött. DJ Németi.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Mindig elmondom ezt így szeptember elején, ezt most sem fogod tudni kikerülni, ugye, hogy mint ex történelem és földrajz. Nem, testnevelés és földrajz. Testnevelés és földrajz tanár. Nézed azért még így az oktatással kapcsolatos híreket, infókat? Vagy már annyira az már így nem?
3: Hát ritán.
2: Tehát, hogy most, amit így változtattak, ilyen nem ez, ugye eddig mindig az volt ugye a hogy is mondjam, csak a kritika a magyar oktatásrendszerrel szemben, sok egyéb minden mellett, ugye az ez a poroszos, ez a tudás alapú, ez a igen, vert bele a lényegtelen adathalmaz. És most azt mondták, hogy most már inkább ilyen kompetencia felé mennek, szóval nem nagyon követted így a változásokat.
3: Ezeket így hallgattam meg, szerintem ez egy jó ötlet, aztán majd meglátjuk, hogy változott a világ, tehát ezt tudom.
2: Persze, hát már egy ideje, igen.
3: Tehát ez, ha nem reagálja le az oktatási rendszerünk, akkor ott nagyon nagy baj van, szerintem, de mondom, én csak laikusként, mert ugye már régen ott hagytam a katedrát, így ilyen privát véleményem az, hogy itt volt az ideje.
2: Na, jó.
3: Szerintem.
2: Jó, nem, én csak erre voltam kíváncsi, hogy így a régi mellód, meg a régi foglalkozásod, ez még így néha-néha így azért így utána olvasom.
3: Persze, figyelem, megkísérem, hogy ne persze. Napfogyatkozás, holdfogyatkozás, azokat is, hogy a földrajz miatt. Ugye, ami idén nyáron ugye volt mind a kettő.
2: Igen.
3: Ha csak Magyarországon részleges is, úgyhogy igen, persze, hát hogy ne persze. Mi mindent azért. Ebben a mai világon nem is olyan nagyon nehéz ezekről nem tájékozódni, mert ugye szembe jönnek veled folyamatosan bárhol interneten. Úgyhogy social mediában. Úgyhogy igen, hát reméljük, hogy ugye minden komoly országnak, gazdaságilag is komoly országnak azért nagyon fontos része az oktatás, tehát hogy azt azért ne felejtsük el. Úgyhogy reméljük, hogy jól fog tenni.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál Németi. Németi.
1: Na és hát, ha már ugye itt napfogyatkozás kapcsán szóba hoztad a nyarat, milyen volt a nyár? Tudom ezt most egy másfél percben összesűríteni, azért nehéz egy három hónapot.
2: Melós, sok rendezvény, sok fellépés. Úgyhogy soha rosszabbat, meg száraz.
1: Az nagyon. Igen, csomóan mondták egyébként.
2: De ez a bulitnak jót tett nyilván, mert ugye nem voltak esős napok, nem kellett elhasználni rendezvényeket, viszont meg volt ennek az árnyékos, vagy megvan az árnyékos.
1: Többen mondták, hogy ezt a standard száraz novembertük azt, hogy le is tudták nyáron. Tehát ők mondták, hogy ők inni fognak ugyanúgy majd, amikor amúgy egyébként nem szoktak. És akkor most így visszatekintve, hogy ez volt az első nyár, ugye, amikor egoiszt nélkül nyomtad ugye csak privát rendezvényekkel.
2: Igen.
1: Nagy, mik a nagy különbség? Tudom, ez megint ez egy hülye kérdés, de érteni fogod, hogy hát mi a nagy különbség?
2: Egoiszt is áldozata lett ennek a világ tendenciának, ugye, hogy a klubok
1: ugye már nem úgy működnek,
2: működni. És ugye muszáj volt nyitni mindenféle más rendezvények irányába, és ugye most ugye divat ez a daytime party, stb. Szabadtéren, exkluzív helyszíneken.
1: Este 10-kor vége, és ez nagyon adom.
2: Hát, vagy éjfél, igen. Azért éjfélig toljuk, mert ugye, amíg nem megy le a nap, addig az emberek nem nagyon szeretnek, főleg ott Kelet-Magyarországon táncolni.
1: Megmozdulni.
2: Így van. Meg elindulni egyáltalán rendezvényre, úgyhogy azért az éjfél az azért még teljesen jó időpont, és akkor időben le tudnak feküdni. Amúgy megvan ennek az előnye, attól függetlenül, hogy változatos, mindig más helyszín, nincs az a monotonitás benne. Az, hogy emberidőben le tudsz feküdni, és akkor másnap még, hogyha egy kicsit viszogatsz is, azért másnap még azért ember vagy, és tudsz úgymond ellátni akár a családi teendőket, vagy a munkával kapcsolatos teendőidet. Úgyhogy most ez egy ilyen tendencia, én örülök neki, ahogy mi is korosodunk, nekünk is könnyen, mert ugye régen 5-6 körül indultunk haza, és akkor még 7 óra, mire ágyba került, és 8 mire elaludtál, mert még pörgött az agyad. Úgyhogy ebből a szempontból is jó ez, meg nagyon sok más szempontból is. Mi ugye elkezdtük ezt már két éve építeni, meg csinálni, úgyhogy ez a nyarunk, meg ez az évünk, ez a szezonunk eddig, ez nagyon-nagyon le is kopogom, hogy nagyon-nagyon jól működött.
1: Tök jó. Mi lesz össze? Nem lesz szabadtér, hamarabb megy le a nap, meg fognak élni ezek a daytime party?
2: Szerintem ameddig viszonylag jó idő van, és még egy ilyen vénasszonyok nyara napos húszi napon is azért meg lehet csinálni egy ilyen rendezvényt szerintem, és teljesen tolódni fog október elejéig, közepéig ez.
1: Jó, okay, de amikor már...
2: Befoglák. Hát visszajön az átfalak között történő szórakozás, de az is, ahogy már tavaly is, meg az előző szezonban is ezt elemezgettük, hogy ott is azért exkluzív helyszínek, más helyszínek, hotelek, szállodák, különböző...
1: És ott meg fog élni egy daytime party zárt helyen?
2: Hát, ha nem is daytime, de a daytime partynak egy olyan mutációja, ami télen, ősszel, zárt falak között is tud működni. Hamarabb kezdődik, nem mindig ugyanazon a helyszínen van, és ugye ezt mi csináltuk előtte, és szerintem ennek kell jönni, mert mi más, tehát mi más. Jó, persze itt Budapesten van egy-két komolyabb szórakozóhely, ami tud működni rosszabb időjárási körülmények között is. Szerintem alkalmazkodik, változik ez az iparág a mostani tendenciákhoz, trendekhez, szórakozási szokásokhoz.
1: De gondolom, nektek már megvan a tervezek.
2: Ne.
1: Jó, van akkor.
2: Muszáj, hát a baj lenne, ha nem lenne.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Pistát, akkor üdv újra itthon.
2: Köszönöm szépen. Újra a padok között, szeptemberre visszatértem.
1: Osztályfőnök úrnak jelentem, hogy akkor jövő vasárnap várjuk ugyanígy vissza a nyiktonyát, cusztulját. Ugye, ennyit még megjegyeztem.
2: Ha valaki hiányzott, akkor már baj volt.
1: Igen, akkor kész. Meg hogyha elköltöztél, megtanultad kinkeservesen, hogy domen omer mennyi, és ha költöztetek újra tanulni, hogy hányas, hány számba laksz, aztán mindenit. Na, jövő vasárnap ugyanitt, ugyanez alatt a házszám alatt, 7-től 8-ig várunk vissza. Szia.
2: Köszönöm, sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szerbiában fogták el a körözött magyar férfit. Több mint 110 ország futói vették birtokba Budapestet. 35 fok feletti rekord volt tegnap Magyarországon. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megdőlt az országos melegrekord tegnap, bár hideg front vonult át Magyarország felett, előtte az Alföld délkeleti részén még 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Békésvár megyében 36 fokot mértek, ezzel új napi országos rekord született. Mezőkovácsházán 35,2 fokig melegedett a levegő. A Hungaromet közlése szerint az előző csúcs mindössze egy évet élt, tavaly Körösladányban és Körösszakállon 35,1 fokot regisztráltak ezen a napon. Az ország más részein a hidegfront miatt már több fokkal hűvösebb volt tegnap. Részletes időjárás előrejelzés a hírblokk végén hallható. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének munkatársai találták meg és vették őrizetbe. Ellene az Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb hatóságok szerint a terhére rótt cselekményekért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit Újvidéken állítják bíróság elé. Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma, a kórokozót szúnyogok terjesztik. Lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik, és nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Rekordot döntött a Budapest félmaraton, több mint 24 ezeren neveztek a fővárosi futóeseményre. A 41. Vizer Budapest félmaraton mezőnyébe 117 országból, valamint 1200 magyar településről érkeztek indulók, ezzel megdőlt a tavalyi részvételi csúcs. A nagy létszám miatt a Pázmány Péter sétányról csak nem 50 percen át rajtoltak a futók. A félmaraton keretében rendezték meg az országos bajnokságot is ezen a távon. A férfiaknál Karsai Gábor, a nőknél Vindics Tóth Lilian. Győzött. Száraz időre számíthatunk hajnalban 8 és 15 fok közötti hőmérsékletekkel, de a hidegre hajlamos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap napközben kevés felhő zavarja a napsütést, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden tovább melegszik az idő, a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap, csapadék sehol sem várható. Reggel többnyire 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és remélem itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a csodás két naptól. Alex Gautino kezd, irány Calabria!
0: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én soha nem gondoltam volna, hogy 38 év kell elteljen ahhoz, hogy várjam az őszt, várjam a szeptembert, mert megmondom őszintén, hogy annyira jó érzés vasárnap úgy eljönni otthonra, oké, dolgoznom kell, de alapvetően, hogy megbeszélni a feleségemmel, hogy a gyerek össze van-e készítve, hogy minden rendben van a holnap kapcsán, és hogy mikor kell vinni óviba. Istenem, de jó! Megmondom őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy ez ennyire jól esik. Úgyhogy a legjobb zenékkel én most ünnepelek itt saját magamnak, és remélem, hogy ti is. Dimples D, Sucker DJ, most itt a Best FM-en!

DJ, so listen.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha a következő dalt pár szóba kéne jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy megnyugtat, mégis felpörget, laza, sejmes, finom, átölel, meleget ad, viszont néha-néha kirász tőle a hideg, mert olyat buliszunk rá, mint az állat. Ez nem más, mint Roger Sanchez és az Another Chance.

Best FM a legjobb zenék. Könnyém és uraim, érkezik most Danny Minogue és a Flower Power 2004-es közös dala a You Won't Forget About Me, egy energikus dance, pop és vocal house sláger, amely a klubok világából vált ismerté, de attól függetlenül letarolta a rádiókat is, na meg hát hozzátett ahhoz, hogy Danny Minogue valamilyen szinten felzárkózzon a tesóhoz. Na, hát akkor én már indítom is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megtépázta egy picit az országot a szél, ismét lehet pályázni a Balaton Sütije címre. Tűzriadó volt a női kosárvárodottnál a VB-n. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több vármegyében és Budapesten is munkát adott a tűzoltóknak az erős szél, főként kidőlt fák és leszakadt ágak miatt érkeztek riasztások. Baranyában egy nyárfa távközlési vezetékre dőlt, Bács-Kiskunban pedig több helyen elektromos és távközlési vezetékekre szakadtak faágak. Ordason egy kidőlt fa utat is elzárt, Békésben és Csongrád-Csanádban épületeket veszélyeztettek a kidőlt fák, Budapesten a Nánási úton autókra zuhant egy fa. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton Sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. Mondta el rádiónknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
2: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton Sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most meg 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
1: Tűzriadó zavarta meg a magyar női kosárlabda válogatott éjszakáját a berlini világbajnokságon. Hajnali 2 óra körül megszólaltak a tűzjelzők a csapat szállodájában, ezért mindenkinek el kellett hagynia az épületet. A magyarok a többi válogatott tagjaival együtt az utcán várakoztak, majd mintegy 1/2 óra elteltével visszatérhettek a szobáikba. A riadó pontos okát egyelőre nem közölték. A magyar csapat tegnap 71-67-re legyőzte Nigériát, Völgyi Péter együttese holnap a Koreai Köztársaság ellen lép pályára. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit. A rendezvény szervezői közölték, a férfi holttestére a fesztivál területén kívül egy kukoricásban bukkantak rá. A rendőrség tájékoztatása szerint mezőgazdasági munkálatok közben találták meg a holttestet. Száraz időre számíthatunk hajnalban 8 és 15 fok közötti hőmérsékletekkel, de a hidegre hajlamos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap napközben kevés felhő zavarja a napsütést, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden tovább melegszik az idő, a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap, csapadék sehol sem várható. Reggel többnyire 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nincs megállás, nincs pihenés, nincs szendergés, hanem a legjobb zenékkel elbúcsúzunk a hétvégétől. Kérem szépen, most Nio kezdi ezt az órát, ez a Because of You. Na, akkor hajrá!
4: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt áll már a sorban az a hölgyemény, akit nemrég beválasztottak minden idők és a világ legbefolyásosabb három személye közé, viszont a zenével mostanában hát eléggé nem akar foglalkozni, jól van nélküle. Rihanna, és jön tőle majd a Pond the Replay, előtte még viszont itt van Shanice, ez az I Love Your Smile.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, zárjuk a napot egy kis hamisítatlan francia eleganciával, én azt mondom, na meg egy kis dögös ritmussal. A 2000-es évek elején a Mojo Duo megmutatta a világnak, hogyan kell tökéletes klub himnuszokat gyártani. Hát, és így született a Chillin'.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk eredetileg egy finom lassú R&B track volt, viszont 2006-ban úgy gondolták, hogy egy picit hozzányúlnak, egy picit megmásítják, egy kicsit felturbózzák. Hát így született meg az a dal, ami letarolta anno a brit slágerlistákat. Ez a Booty Love és a Boogie Tonight.

0: FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent az agrárgazdaságok száma itthon, tovább közlekedik idén az Adria Intercity. Tűzpusztított Szegeden 14 autó kiégett. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron, akkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik idén az Adria Intercity Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Az éjszakai vonat háló és fekvőhelyes kocsikkal biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és az adriai tenger partján fekvő Split között. A vasúttársaság szerint a szolgáltatás népszerűsége évről évre töretlen, ezért az idei szezonban a járatok október elejéig közlekednek. Október 5-ig várják a rövid filmeket a 22. Veszprémi Pannonfeeling mozgóképes találkozóra. A 2005 óta évente megrendezett esemény magyarországi és határon túli alkotóknak kínál bemutatkozási lehetőséget. A pályázatra lehetőleg 15 percnél hosszabb filmeket várnak, műfaji és tematikai megkötés nélkül. A Pannonfeelinget november 14-én rendezik meg a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban, ahol a közönség a filmesekkel és a zsűri tagjaival is találkozhat. 13 autó és egy kis teherautó égett ki egy szegedi telephelyen. A tűz egy 5 hektáros területen keletkezett, a lángok megfékezésén szegedi Hódmezővásárhelyi és ruzsai hivatásos tűzoltók dolgoztak. Az egységek a telephelyen álló egyik bódéból egy gázpalackot is kihoztak, amelyet a biztonság érdekében visszahűtöttek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült eloltani. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló időszakban. Fátyol felhős, száraz időnk lesz, a hőmérséklet hajnalban 8 és 15 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban gyengén felhős időre számíthatunk, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A minimum hőmérséklet általában 10 és 17 fok között lesz. A csúcsok 28 és 34 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, 10 óra múlt 3 perccel, úgyhogy mondhatnám azt is, hogy az első félidőnek vége, viszont kezdődik a második félidő, elképesztően sok, nagyon, de nagyon jó zenével, most például Jesse J kezd, ez a Domino.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor átvesszük a névnapokat. Holnap Regina névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel lehet még köszönteni a Dusánokat, az Istvánokat, a Mábeleket, a Márkusokat és a Reákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod? Hát felköszönteni őket holnap reggel. Pont és kész. CJ Lewis jön a folytatásban, ez az Air Today.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki úgy gondolná, hogy Jennifer Lopez-t meghívná magához mondjuk egy szülinapi bulira és énekeljen pár sort, akkor nem sokat, csak pár millió dollárt kell így leperkálni az asztalra, viszont egy a lényeg, hogy eljön és lehozza a sót, és beáll majd bulizni a tömegbe, és nagyon jól fogja magát mindenki érezni. Csak hát nem egy olcsó mulatság. Ennyi. Jön most tőle a play, hát lehet, hogy ezt is előadja, hogyha kérjük.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak emberek, akiknek egyáltalán nem való a sport, és Sean Kingston közéjük tartozik, hiszen egyszer ült fel egy jetskire, és valamilyen okból kifolyólag valahogy, nem tudom, hogy nem tudta kikerülni, de neki ment vele egy híd pillérnek, és hát rommá törte magát. Úgyhogy Sean Kingston, maradj inkább az éneklésnél. Jön a Beautiful Girls! Say yo!

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
1: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem, hogy indul az utolsó óra, hiszen 11 óra elmúlt már, de nyugi, pörögjünk fel, és azt mondom, hogy élvezzük az életet, na meg a legjobb zenéket. Mark Ronson kezd!
0: Ho-ho! Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nézzük meg, hogy milyen időjárás vár minket a holnapi nap folyamán. Na vágjunk is bele, 18 fokra ébredünk, 31 fok lesz napközben. Milyen érdekes, mindig akkor van jó idő, amikor vissza kell menni dolgozni. Ez azért annyira nem jó. Na mindegy, egy a lényeg, hogy nagyon kis felhőzet lesz az égen, viszont szél semmi, úgyhogy mindenki, aki csak tudja, élvezze még a jó időt. Na meg a legjobb zenéket. Hölgyek, urak, most Jazzy Jeff jön a Fresh Prince-el, tehát Will Smith-el. Ez a Summertime. Please.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik az a nő, aki így gondolkodik. Nem tetszem? Így jártál. Nem tetszik, ahogy kinézek? Így jártál. Nem tetszik a zeném? Így jártál. Hogyha valami bajod van velem? Így jártál. Ismersz? Nem? Hát akkor meg pláne így jártál. Ő nem más, mint Christina Aguilera. Jön tőle az Ain't No Other Man.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól ezt a két oldalt meg kéne keresni, ezt a két oldalt le kéne csekkolni, és hogyha úgy van, belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és nálunk most a Coldplay jön a folytatásban, ez az Adventures of a Lifetime.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Azt meg pláne nagyon remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is viszont mindenkinek minden jót. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Szép estét, jó pihenést és egy érdekes hetet. Ciao, ciao, és persze, ciao.

0: amore mio, mi scegli.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

mondd, miért szül a baj, még több baj. Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.